igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: ha nem szólok.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Még a nyáron megérkezhetnek az uniós források. Mentik az őzgidákat. Futóverseny lesz holnap. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le Magyarország, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Azt mondta, ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Hozzátette azt is, további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi intézkedésekre, valamint az asszály elleni védekezésre költenék. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, eltördik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Mentik az őzgidákat. A kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel, majd biztonságba helyezik a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őzgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet drón szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az át repülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssukta találkoznak. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégére. A holnap délelőtt esedékes megmérettetés előkészületei már ma megkezdődnek a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A közösségi közlekedés is változik emiatt. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre inkább délen, délkeleten, majd később keleten, északkeleten kell számítani. A szél gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erősek lehetnek a széllökések. Délután 22-28 fok várható, holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Base Life! Információk az egészséges életről, környezetvédelemről, digitális világról. Ez a 96.4 Base FM.
3: AM, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásomban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanácsa mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk, és kíméletes konyha technológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk, vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapcsolatban

elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések, sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rosszindulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabadgyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is. Mik azok a szabadgyökök? Fontos tudni, hogy a szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabadgyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabadgyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korrózió folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabadgyökök ellen? A szabadgyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcseretermékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vesén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabadgyökök semlegesítésére, antioxidáns hatásra védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát, elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újrafelhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalátkövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók: gamma, glutamil cisztein, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoin és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületeké alakulnak át, például S-alliciszteinekké. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Állatkísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil-ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumai körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több a gyulladásos korfolyamatban kulcs szerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása.
No, a fokhagyma vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt, 6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kislétszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szükség a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok! So fair. Yeah.

maga nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a kepsent a falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelését, fontos kérdésekről döntött a kormány, terjed a sertéspest is. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Lezárul egy korszak. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A következő tanévtől erre már nem lesz szükség, mert a kabinet szerint a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan megújulás a cél, amely a hatékonyságot és a szakmaiságot szolgálja. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Több mint 1300 gyorshajtót kapcsoltak le a múlt hónapban Budapesten. A főváros 6 kerületében ellenőriztek az egyenruhások. Extrém eseteket is rögzítettek. Az Andrássy úton például egy sofőr 50 helyett 122 km/órával száguldott. Ő több mint 300 000 forintos bírságra számíthat. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ilyen eset eddig idehaza még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Népih elnöke, országos főállatorvos.
2: Be kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és Magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, de az állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
1: A betegség ellen kiemelten védekeznek a sertéstartók. Néhol napos, néhol felhős időnk lesz ma. Elszórtan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A szél csak ritkán élénkülhet fel. A legmagasabb hőmérséklet 22-28 fok között várható. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 év Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szombatot nektek. A mikrofonnál RP, csapjunk bele a hétvég első napjába, jön Dash, és érkezik a Winnie Pooh, itt a Bass.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. 2025-ben debütált a következő dal, ez a páros nagyon-nagyon érzi a modern hangzást és egymást is. Mondom a jelöléseket, MTV Video Music Awards az év videója, az év dala és a legjobb R&B kollab, mindegy, csak jelölés maradt. Ez mondjuk nem volna semmit az érdemből. Érkezik a majdnem 4 milliárdos elérésű videóklippel The Weeknd, Playboy Cardi közöse és az időtlen alkotások, jön a Timeless. Itt a 96 Bass FM-en.

0: them boys.
1: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
2: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezem egy hazai dal kombinációval. 24. augusztus 12-én debütált a videoklip, és akik elkövették BSV, illetőleg Bialex, az ő közösség pedig a nagy sikerű Lidocaine igen komoly eléréseket produkál. Ez pörög itt a 96.4.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Még a nyáron megérkezhetnek az uniós források, mentik az őzgidákat, futóverseny lesz holnap. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le Magyarország, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Azt mondta, ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Hozzátette azt is, további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi intézkedésekre, valamint az asszály elleni védekezésre költenék. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, eltördik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Mentik az őzgidákat. A kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel, majd biztonságba helyezik a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őzgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet drón szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az át repülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őzgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, a ősukta találkoznak. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégére. A holnap délelőtt esedékes megmérettetés előkészületei már ma megkezdődnek a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A közösségi közlekedés is változik emiatt. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre inkább délen, délkeleten, majd később keleten, északkeleten kell számítani. A szél gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erősek lehetnek a széllökések. Délután 22-28 fok várható, holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven

benne a mélyben. 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Megyünk tovább egy szuper dallal. Az eredeti a 2000-es évek Blue Controller volt, és nagyon sokan visszanyúlnak ehhez az időszakhoz. Nyilván nem véletlenül. Jön Shenzia, Boss Up. Itt a 96 Bass FM-en.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombat reggelt mindenkinek, a mikrofonnál RP, magyar előadóval megyünk tovább, jön nálunk Pifu, változnak a helyek, itt a 96 Base FM.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a legendás londoni előadó Central Cee, kiegészülve a tengeren túli amerikai Lil Babyvel, és együtt egy jóval 300 millió feletti világsláger. Jön a Band for Band, itt a 96.4 BFM-en. Na, ezt csekkoljátok le.

0: a safe that I don't even wear.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
2: Eltörlik a pedagógusok teljesítmény értékelését, fontos kérdésekről döntött a kormány, terjed a sertéspest is. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Lezárul egy korszak. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A következő tanévtől erre már nem lesz szükség, mert a kabinet szerint a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan megújulás a cél, amely a hatékonyságot és a szakmaiságot szolgálja. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Több mint 1300 gyorshajtót kapcsoltak le a múlt hónapban Budapesten. A főváros 6 kerületében ellenőriztek az egyenruhások. Extrém eseteket is rögzítettek. Az Andrássy úton például egy sofőr 50 helyett 122 km/órával száguldott. Ő több mint 300 ezer forintos bírságra számíthat. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspestis Szabolcs-Szatmárberekben. Ilyen eset eddig idehaza még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Népih elnöke, országos főállatorvos.
3: Tényleg be kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és Magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, az állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
2: A betegség ellen kiemelten védekeznek a sertéstartók. Néhol napos, néhol felhős időnk lesz ma. Elszórtan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A szél csak ritkán élénkülhet fel. A legmagasabb hőmérséklet 22-28 fok között várható. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhet.

0: ízelítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

I don't even wear. 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombatot mindenkinek. Megyünk tovább, egy dübörgőssel jön Azaria és a Pull Up, itt a kedvenc rádiótokban.

96 év Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szombatot és kellemes pihenést mindenkinek. Magyar Jamaica Vizsi után érkezik nálunk DJ Snake, J Balvin, Tyga triója, és megyünk a latinos hangzás és popsirázás felé. Bübörög a lokokon, tígó szombaton is a 96 név Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó. And if you hit it,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Környezetvédelmi intézkedésekről döntöttek, ólomszennyezés a Corvinuson, az MVM nevében próbálkoznak a csalók. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Több új környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, jelentették be a kormány szóvivők. Vagyis a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert, emellett a jövőben szigorúbban ellenőrzik az akkumulátorgyártó üzemek helyszíneit, és szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben. Ólomszennyezés a Corvinuson, minden épületben ellenőrzést rendeltek el. Vízminőség vizsgálatot végeztek az egyetem főépületében, ahol 7 esetben állapították meg a szennyezést. Az intézmény az országos tiszti főorvoshoz fordult, valamint ingyenes vérvizsgálatot biztosítanak az egyetemi polgároknak. További méréseket is végeznek, amelyek eredménye 2 héten belül várható. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltás segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdasági igazgatója.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán. Fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
1: Az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a kiberbűnözők. E-mailt küldenek földgáz számlatartozásról. A cég szerint átverésről van szó, ne dőljünk be neki. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete, mind a 10 magyarországi igazgatóság bemutatkozik Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyad váránál várják a látogatókat. Magyar siker, a hazai labdarúgó válogatott legyőzte a finn csapatot tegnap a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen. A végeredmény 2-1 lett. Néhol napos, néhol felhős időnk lesz ma. Elszórtan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A szél csak ritkán élénkülhet fel. A legmagasabb hőmérséklet 22-28 fok között várható. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhet.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, egy picit finomodunk, egy picit lassulunk, egy picit szerelmeskedünk, érkezik nálunk Manuel, Need You, Puha, itt a 96.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Mindenkinek kellemes pihenést és szép hétvégét kívánok. Megyünk tovább egy nyári dallal, viszont megérkezett a párostól a legújabb. Ez a május 29-én debütált Kiskece. Remélhetőleg hamarosan fogjuk mi is pörgetni. Addig is érkezik a másik bomba. Dübörög az Oh Mama, itt a Bass.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a texasi rap fenegyerek, Travis Scott és Hometownban forgatott egy jó kis videóklipet. Aranyat csinált az Egyesült Államokban, a nyitási eredményei egyébként igencsak bízhatóak voltak, hiszen két chárton is az első helyen landolt, az egyik a US Billboard Hot 100, a másik pedig a US Hot R&B Hip Hop Songs listáján. Mind a kettő ilyen első helyen nyitott, ennek ellenére eddig csak arany, viszont szívből jött a dal, úgyhogy nagyon-nagyon népszerű. Jön Travis Scott, 4x4, itt a 96-i Beast FM.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
2: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással, és akár 10 év, vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: 10 milliárd euró érkezhet hazánkba. Több döntést hoztak a kormány szóvivői tájékoztatón. Mentik az őszgidákat. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le Magyarország, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Azt mondta, ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozásfejlesztési programokat finanszíroznának. Hozzátette azt is, további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi intézkedésekre, valamint az asszály elleni védekezésre költenék. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Mentik az őszgidákat. A kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel, majd biztonságba helyezik a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őszgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét kérdeztük.
4: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az át repülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őszgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, felismeri őt, a ősukta találkoznak. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
3: Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégére. A holnap délelőtt esedékes megmérettetés előkészületei már ma megkezdődnek a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A közösségi közlekedés is változik emiatt. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. Erre inkább délen, délkeleten, majd később keleten, északkeleten kell számítani. A szél gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban erősek lehetnek a széllökések. Délután 22-28 fok várható, holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 90 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombatot és mindenkinek kellemes pihenést. A mikrofonnál RP, US Marci érkezik, vagyis Jude Law és a Sötét, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb.

Érkezik A$AP Rocky-nak az egyik bombadala, amivel nagyon nagy hírnévre tett szert, kiegészülve Skeptával, jön a Praise the Lord, amelyben Istenről is énekelnek.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: On tour backpack, vagyis a nyáron, amikor forgott ez a videóklip, akkor azokat a részeket is bevágták, amikor utaznak, érkeznek a srácok Albániába, és egy jó nyári klipet összeraktak, amely igen magasra küzdött. Most már a 27 milliós ligában focizik, Dash csatornáján látott napvilágot, ő neki 400 000 feliratkozója van, érkezik Young Fly-jal, Azáriával közösen a backpack. Itt a 96.4 Biz FM-en, füleket bekészíteni, újakat a volume gombra, indulunk.
2: Tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a bakpakba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Fontos változás jön a jövő tanévtől. Rengeteg gyorshajtót kapcsoltak le. Napos időnk lesz ma. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Lezárul egy korszak, eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A következő tanévtől erre már nem lesz szükség, mert a kabinet szerint a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan megújulás a cél, amely a hatékonyságot és a szakmaiságot szolgálja. A kormány szóvivőit tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Több mint 1300 gyorshajtót kapcsoltak le a múlt hónapban Budapesten. A főváros 6 kerületében ellenőriztek az egyenruhások. Extrém eseteket is rögzítettek. Az Andrássy úton például egy sofőr 50 helyett 122 km/h-val száguldott. Ő több mint 300 ezer forintos bírságra számíthat. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ilyen eset eddig idehaza még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Népih elnöke, országos főállatorvos.
4: Be kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és Magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állományt haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, de a állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
3: A betegség ellen kiemelten védekeznek a sertéstartók. Néhol napos, néhol felhős időnk lesz ma. Elszórtan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A szél csak ritkán élénkülhet fel. A legmagasabb hőmérséklet 22-28 fok között várható. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhet.

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk lassulni, méghozzá Kaliforniába, Camptonba. Érkezik Kendrick Lamar Sziza duója, és jön a Latter itt a Bass FM-en.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biszki csempész. Kú, sose tudod, hogy ki van vele.

Modern hangzás után ismételten egy klasszikussal megyünk tovább, érkezik a sokak kedvence, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, a csumára azt a hangerőt, azt hadd dübörögjen itt a Bass FM-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop
1: érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem, akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
3: Felülvizsgálják a hulladékgazdálkodást, vizsgálódnak a Corvinuson. Itt a Nemzeti Parkok hete. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Több új környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány, jelentették be a kormány szóvivők. Vagyis a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert, emellett a jövőben szigorúbban ellenőrzik az akkumulátorgyártó üzemek helyszíneit, és szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben. Ólomszennyezés a Corvinuson, minden épületben ellenőrzést rendeltek el. Vízminőség vizsgálatot végeztek az egyetem főépületében, ahol 7 esetben állapították meg a szennyezést. Az intézmény az országos tiszti főorvoshoz fordult, valamint ingyenes vérvizsgálatot biztosítanak az egyetemi polgároknak. További méréseket is végeznek, amelyek eredménye 2 héten belül várható. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltás segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdasági igazgatója.
4: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán. Fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság, kisebb összeg, nagyobb gazdaság, nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
3: Az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a kiberbűnözők, e-mailt küldenek földgáz számlatartozásról. A cég szerint átverésről van szó, ne dőljünk be neki. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete, mind a 10 magyarországi igazgatóság bemutatkozik Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyad váránál várják a látogatókat. Magyar siker, a hazai labdarúgó válogatott legyőzte a finn csapatot tegnap a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen. A végeredmény 2-1 lett. Néhol napos, néhol felhős időnk lesz ma. Elszórtan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A szél csak ritkán lélénkülhet fel. A legmagasabb hőmérséklet 22-28 fok között várható. Holnap is a maihoz hasonló időre készül.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Jön egy szombati ébresztő, amely, hogyha most kapcsoljátok be a rádiót, biztosan felrázt titeket. Érkezik Dash Azaria dúja és az egyik korábbi daluk, amely a koncerteken is eszméletlen szól, nyilván hangosítás miatt is, no, de azért a Ibiza FM-en se utolsó. Dübörög a papa, itt a Ibiza FM.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4
1: 96.4
0: Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: Down sunset, in every place.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, jönnek a klasszikusok, The Duck Pound, Snoop Dogg és a The East Sides, We All We Got, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en.

96 év Vész FM, Rap, Hip Hop, R&B. 1993. június 22-e megváltoztatta a csapat életét is, meg a rapperjongok életét is. A Billboard listán első helyen nyitott, nyomott egy háromszoros platinát, és azóta is sokan feldolgozták ezt az ikonikus dalt, és sok a kedvence is. Ilyen Cypress Hill, Insane in a Brain. Én már a velük búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit, mindenkinek szuper napot. Sziasztok, a mikrofonnál Árpit hallottátok.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Még a nyáron megérkezhetnek az uniós források, mentik az őzgidákat a kasszálások előtt, változik a közlekedés. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le Magyarország, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Azt mondta, ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Hozzátette azt is, további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Ezt az összeget közösségi közlekedésre, környezetvédelmi és árvízvédelmi intézkedésekre, valamint az asszály elleni védekezésre költenék. A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett egyebek mellett arról is, eltördik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől. Péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, illetve felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását. Mentik az őzgidákat. A kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel, majd biztonságba helyezik a veszélyben lévő állatokat. Tavaly országszerte 278 őzgidát és 26 fészekaljat sikerült megmenteni. A program folytatásáról Szabó Lászlót, a Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét kérdeztük.
2: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, megvan az átrepülendő terület, amit kaszálnak, lehet látni, hogyha őzgida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, az őssugta találkoznak. Egyre több a drónos is, a gazdák is kezdik megismerni a programot, csak velük együtt működhet, június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
1: Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városliget környékén a hétvégére. A holnap délelőtt esedékes megmérettetés előkészületei már ma megkezdődnek a Városligetben, vasárnap délelőtt pedig lezárják a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. A közösségi közlekedés is változik emiatt. Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnának. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor.

0: lehetnek a széllökések. Délután 22-28 fok várható. Holnap is ehhez hasonló időnk lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96-1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az ELTI Beast Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doja Cat Gorgeous 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a Kemo Sabe, illetve az RCA Records gondozásában jött ki. A Gorgeous című dal Doja Cat új albumának második dalaként jelent meg, a lemez címe V, és Doja ezúttal a reptől elkanyarodva a 80-as évek poplemezeiből merített ihletet. Az album három különböző borítóval jelent meg, ezzel is tisztelegve a 80-as évek öröksége előtt. A streaming verzió borító képén egy fának a tejtőernyőn lógva láthatjuk Doja Catet, míg a vinyl verziók egyikén vörös rózsacsokor keresztezi arcát, a másodikon pedig az Eiffel torony előtt támaszkodik egy sportkocsin. A sok tekintetben a francia város ihlette albumnak egyetlen vokális közreműködője van, az aktuális amerikai R&B generáció királynője SZA, akivel már egyébként több alkalommal is dolgoztak együtt. Az első single, a Jealous Type egy kimondottan popdal, de a Gorgeous-ben már többre verzét is hallhatunk. A dalhoz készült klip a 80-as évek divatvilága modelljei és szépségipara előtt tiszteleg, mintha egy kitalált sminkmárka a Gorgeous reklámját néznénk mondjuk 1987-ből. Egy interjúban Doja Cat azt is elárulta, hogy a dal nem egy párkapcsolatról szól, hanem arról, hogyan élhetnénk nagyobb harmóniában önmagunkkal. A 2025. szeptember 26-án megjelent lemez virágkörüli turné mutatta be Doja Cat, ami októbertől egészen decemberig tartott, és New Yorkban fejeződött be. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doja Cat, tőle is Gorgeous című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96-1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

96.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Dócsi és SZA Girl Get Up című 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrénjén az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatózó jaktól látjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatjét használták fel még 2002-ből. Pharrell és Chad Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének, Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a Clips tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dócsi éve volt, és nagyon úgy tűnik 26 is az lesz. A Girl Get Up könnyen lehet első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtépe az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár, és 2026-ban a hírek szerint végre meg is jelenik majd. A február 1-én megtartott idei Grammy gálára sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat. Úgyhogy érkezik ez a végtelen tehetséges kicsi lány, jön Dócsi és SZA, és közös daluk a Girl Get Up, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 16. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: Top 20. A 13.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

21 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Shensia Bossab 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki lemezszerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék és Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címe, még 2022-ben. A folytatás két éve később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coyle Rate vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idénre ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságom. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2021-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb slágerének, a Hidebop Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country-ről is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőjével látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az énekdalamot is átemelték a Hit 'em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is pörög, a Bossap című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 6. helyen Ty Lush Chanel 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele, a 2023-as sikerdala a Water kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 2 év alatt gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjéként kiáltották ki az Amapiano királynőjének, ami országa legnépszerűbb zenei műfaját jelöli. A Water után a pusztus start lett a következő sikere, közben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-ben úgy tűnt, a Chanel volt az aktuális lágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahová Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett. Előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, amit úgy tűnik hamarosan követ majd egy teljes lemeznyi anyag. A dalhoz forgott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hol egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami a City Girls duóból azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Szóval érkezzék ez a kiváló dal, jön Tyla, tőle pörög a Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 6. helyéről, ezzel megyünk tovább.

0: Rewind.
1: 96 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Base Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszugrunk az időbe 18 évet, és meg sem árunk 2008. június közepéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai toplistát. Ez a dal bizony nem más, mint Lil Wayne és Static Major Lollipop című hatalmas lágere. Szóval Lil Wayne a déli államokban és a nyugati parton 2008-ban már évek óta óriási rapsztárnak számított, de a Lollipop volt az a dal, amivel sikerült szintet lépnie. 11 hét után többek közt Rihannát és Ushert is megelőzve elérte az amerikai lista csúcsát. A dal refrénjét éneklő R&B énekes Static Major már nem érte meg a dal elképesztő sikerét, 2008. februárjában ugyanis kórházi komplikációk következtében elhunyt. Lil Wayne-nek azóta sem sikerült újra meghódítani az amerikai slágerlista csúcsát, de a Lollipop az évek során 8-szoros platina lemez lett. Készült belőle egy official remix változat is, Kanye West közreműködésében, mi viszont az eredetit pörgetjük nektek, szóval jön Lil Wayne és Static Major a Lollipop című gigászi slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Base Top 20-as lista Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Comic Sins, a Playbania és a nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ékont, aki zeneileg most is nagyon aktív, de mostanában inkább a fellépésekkel foglalkozik, meg az üzleti dolgaival, mint hogy új dalokat adjon ki. Minden esetre egy igazán jó kis dalt fogok most tőle játszani, ami nem más, mint az Ékont Beautiful Day dala.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A gyerekek, most már hivatalosan is nyár van, és egy ehhez megfelelő dalt hozok most nektek, ami nem más, mint Valmától és Tomitól, a Valencia.

Tudod mi a 96.4 Base FM? Rap!

kapta át a BSV-t, akikhez most csatlakozik egy igencsak csinos énekesnő, aki nem más, mint Nagy Bogi. Az elmúlt hetekben felmerültek a pletykák, hogy lehet, hogy kicsit szorosabb a kapcsolatuk McLeod-dal, de egyelőre ezt mind a ketten cáfolják, hát majd a jövőben kiderül, hogy pontosan mi is van közöttük. Minden esetre egy nagyon jó kis dal lett az ő ismerettségükből. Indítom nektek az Always Be Mine-t.

0: hozzászóknak. 96.4 Peace FM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. Yeah. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta. Kiengedem most, mint neki hadlássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartál tudna, hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, remélem, hogy a hétvégétek ugyanolyan lesz, mint a következő dal, ami azt jelenti, hogy fantasztikus, ugyanis hozom nektek The Weeknd-et, és tőle egy igazi nagy bombasztikus slágert, ami a 80-as évek szinti pop slágerét idézi fel. Pörög nektek a Blinding Lights.

0: 96.4 Bass FM. Következő megálló.
1: Aki át mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb annyi, mint
2: kapni.

velem eleve kell, ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem. Szóval, hey, szóval, jelen meg, meg kell, arcsotok velem, erre mit mondom?

0: A Bling.
1: A Komám. A Cimbim. Ja, az nem, az nem, az...
0: Az New School.
2: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Base FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Besten kívül is. basefm.hu.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Jamaica legújabb csillagát, Shenzi-t, aki sikert sikerre halmoz, és a nagy karrierépítés közben valószínűleg nem nagyon van ideje magánéletre. Legutóbb DDG-vel hozták hírbe, de ezt egyikük sem erősítette meg, hát majd a jövőben ez kiderül. Most indult tőle a Bossa.

Mutatom nektek a Béz FM-nek az egyik kedvenc csapatát, a BSV srácokat, akik képzeljétek el, hogy már másodjára sold out-osok a Budapest Parkban, úgyhogy innen is gratulálok. Akiknek nem sikerült jegyet szerezni a parkba, azok mehetnek a Siófok plázsra is, és biztos vagyok benne, hogy a következő Bálya Alexszel közös dal is elhangzik a Lidokain.

0: aki szeret, ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: Ilyen még nem volt, csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: holla, bitch, sit down. Mi a move? Sit down.
1: 96.4 DSFM, Prep Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620-964-99-99-es számon. Most pedig hozom nektek a nagy kedvencemet, a nagy Snoop Dogg-ot. Ehhez most időutazásra kell, hogy invitáljalak titeket. 1993-ig meg sem állunk. Pörgetem is tőle a Who Am I Slide.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lesz. Csak egy pár zeneblázd meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 96.4.
1: Beast FM. Rap, Hip Hop, R&B.
2: Mike Wilson.

0: Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. bsfm.hu.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Jön a BSV, akiknek úgy néz ki, hogy lesz egy kolabja. Belánóval, az X-Faktor győztesével. Amíg ez teljesül, addig játszom nektek a Szerelem című szerzeményüket.

ilyen a biznisz. De is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop.
1: Hamarosan itt lesz velünk az együtt turnézó Kendrick Lamar és SZA, és a közös szerzeményük a Luther.
2: Roman numeral 7 days, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.7 Bassz FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bassz FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket. Most egy igazi magyar streamirátust hozok nektek, Dest, Young Flight és Azariát. Tőlük pörgetek.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, időutazásra invitálok titeket. 1999-ig meg se állunk, Pharrell Monk-nak a slágeréig. Indul nektek a Simon Says.

Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Peace Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

0: 96.4 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, lehet minket online is hallgatni a basefm.hu-n keresztül. Most pedig Future és Drake közösével megyünk tovább, indul nektek a Life is Good.
1: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Továbbra is a műsorom utolsó óráját hallgatjátok. Én Széles Iza vagyok. Hozok nektek két magyar előadót, Jude Law-t és Dash-t. Indult tőlük a Díva.
1: Meló van,

Hozom nektek Pifut, aki eléggé kifakadt a héten, ugyanis múlt héten volt Travis Scottnak a koncertje a Barbanegrában, és hát enyhén szólva nem sikerült jól. 10 perc után le is ment biztonsági okokból a színpadról az úriember. Veszélyes lett volna a színpadon maradnia, ugyanis a közönség elkezdte a bútorokat dobálni, illetve lögdösödés alakult ki a tömegben. És ez sok embernek nem tetszett, többek között Pifunak sem, ettől függetlenül még szereti a rappert, csak hát csalódott. De ti ne csalódjatok, mert hozom nektek a Változnak a helyek slágerét.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a két jó barátod, Azariát és Dest. Tőlük indítom az első nagy slágerüket, amivel a nagy sikert arattak annó. Jön a Rét. Most már

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy maradjatok velünk. További szép szombatot kívánok mindenkinek. Sziasztok! Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kívánok mindenkinek, én DJ Venom vagyok. Ebben az órában hallatjátok majd itt a Bass-en a múlt héten Budapesten vendégeskedő Travis Scottot, aki ráadásul egy régi iPodon még az új, eddig meg nem jelent albumát is elhozta magával. Aztán itt lesz a következő 60 percben Snoop Dogg és Wiz Khalifa, sőt egy 90-es évekbeli hamisítatlan klasszikussal maga Coolio is. Kezdeni azonban magyar dallal fogunk, érkezik a legújabb klipjét Japánban forgató Jude Law itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

talán egy picit kevesebben tudják a dalról, hogy a Stevie Wonder klasszikusnak a feldolgozása, és egyetlen alkalommal elő is adták úgy élőben, hogy Coolio és Stevie Wonder is egyaránt a színpadon álltak. Érkezzen tehát ez a hamisítatlan 90-es évekbeli klasszik itt a 96.4 B

Records-t, folyamatosan jönnek ki az új dalai, van új albuma is, és sportkommentátorként is gyakorlatilag állandóan számítanak rá. Szerintem a foci VB-n is hallani fogjuk rengeteg alkalommal a hangját, hiszen Mexikó és Kanada mellett az USA ad majd helyszínt az idei foci VB-nek. Na de azért egy szomorú dolog akad Snoop életében is, régi barátjával, a Doc Pantból ismert Des Dillingerrel elég komolyan összevesztek, és hát néhány hónapja nem is beszélnek egymással. A folytatásban Snoop érkezik Wiz Khalifával és Bruno Marshall közösen, jön a Young, Wild and Free, a 96.4.

Tyúk, akinek úgy tűnik, hogy egy héttel ezelőtt remek estéje volt Budapesten, egyfelől nyert a csapata, vidáman kommentálta a meccset régi barátja a Thierry Henry társaságában, aztán még egy partit is hostoltól fellépett Beton Hoffi és Pogány induló is, sőt egy pici túlzással mondhatjuk azt is, hogy az új albumát Budapesten mutatta be, hiszen a kommentátor állásban ott volt az övére tűzve egy nagyon régi narancssárga iPod, amin bizony ott voltak az új album dalai, valószínűleg WAV-ban vagy MP3-ban, hallani azonban egyelőre még nem hallottuk őket, de látni lehetett a tévében. Szóval érkezzen Travis Scott, ez a Sicko Mode itt a 96.4.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Abszolút megéri velünk tartani a folytatásban is. Magyar dallal nyitjuk majd a következő órát. Érkezik Lil Frank.

0: Este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradt,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: Bass Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kiss FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Onnál továbbra is DJ Venom, Lil Nas X pedig Jack Harlow társaságában érkezik majd, és elhozzák nektek az Industry Baby-t, ami egyébként már jóval-jóval milliárdos szám fölött jár a streaming platformokon, szóval érkezzen ez az igazi sikertrack itt a 96.4 Bass FM-en.

rap kiadók alfája és omegája, Def Jam Records, átköltözött egy picit Los Angelesbe, legalábbis elkezdtek ott fiatal tehetségeket keresni, akkor Mantel Jordan volt az első olyan R&B előadó, akit szerződtettek, és hát remekül tették, egyrészt Mantel azonnal szállított nekik egy aranylemezt, egy aranyalbumot, na de ehhez kellett egy olyan track is, amire mindenki felkapta a fejét, ebből pedig platina lett, ez nem

0: breezefm.hu.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Genex című albuma az elmúlt másfél év legsikeresebb rap kiadványa volt, egészen addig, amíg Drake vissza nem tért kettőjük csatája után, és rögtön három lemezzel nem jelentkezett, ezzel elfoglalva az amerikai albumlista első három helyét. A folytatásban jön a Genex lemez egyik legnagyobb sikere, ez a Peekaboo itt a 96.4.

a legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Yeah.
1: Woo! Yeah! Egy.
2: 96 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, amikor az Outkast óriási nemzetközi sikere a Miss Jackson megjelent, a fél világ azt találgatta, hogy vajon ki lehet a dal címben szereplő hölgy. Sokáig nem kellett tanakodni, mert elárulták, hogy André 3000 régi barátnőjéről, Erika Baduról és az ő édesanyjáról van szó a dalban, és Erika Badu anyukája ezután I'm the real Miss Jackson feliratú pólót hordott hónapokon keresztül. Az Outkast érkezik itt a 96.4 B.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and-

Ma két órán keresztül jönnek majd a legnagyobb nyári rap trackek, hiszen beköszöntött a naptári nyár. Talán nem meglepő, de a West Coast hangzás dominál majd ma, szóval sípolnak a szintik, le lehet ereszteni az ablakot, vagy akár a napfénytetőt, és meg lehet ugráltatni rendesen a lowridereket. Jön majd Exhibit, Snoop Dogg, Anderson .Paak, megünnepeljük a Delinquent Habits első albumának 30. szülinapját, de azért a keleti partról sem feledkezzünk meg teljesen, hiszen a Lost Boys debütálása is betöltötte a harmadik X-et a napokban. Kezdeni pedig azzal a legendával fogunk, akinek a hangja gyakorlatilag összefort a nyári zene hallgatással, mert ha napsütés, ha kánikula, akkor csak Nate Dogg trackek. Jön minden refrének királya, itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Június 11-én a napfényes Los Angelesből érkezik Budapestre az egyik legtechnikásabb MC, Charlie Tuna, a Jurassic 5 élő legendája. Karrierje során dolgozott ő már mindenkivel, aki számít, Damian Marley-tól, Talib Kweli-n át, Crafty Katzig, Anthony Hamiltonról nem is beszélve, az Aquarium színpadára pedig élő zenekarával és a remek brit DJ producerrel, Ace Kills-zel közösen érkezik majd, hogy olyan J5 klasszikusokat is prezentáljon nekünk, mint például a Quality Control, vagy éppen a What's Golden. Ezen az estén DJ Turner barátommal egyébként mi játszunk majd nektek egy warm-up szettet, ami reméljük igazán ráhangol majd benneteket a Charlie Tuna koncertre. Most szintén lehet hangolódni, jön a Beanie Man-nal közös International, itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Kiss FM, Rap Hip Hop R&B. A napokban lett 30 éves a Delinquent Habits debütáló albuma, amit egyszerűen csak a Los Angeles-i csapat neve után kereszteltek el. Ez az album elég keleti részébe vezetett el bennünket, ahová Cypress lemezekkel betekinthettünk már kicsit, de most igazán megismerhettük az ott virágzó latino kultúrát. Az első single a Tres Delinquentes egészen az amerikai lista 35. helyéig emelkedett, ami óriási dolog volt akkoriban, főleg egy underground rap csapat karrierében. Alattuk közreműködni az albumon Sandogot, a Cypressből és Hurricane G-t, sőt még Eric Bobo is beugrott picit segíteni egy beattel. A csapat az elmúlt évtizedekben átesett jó pár tagcserén, de ami nem változott, hogy töretlenül turnéznak és híresek az élő fellépéseik, és nem csak a tequila osztogatásról. Most jön az éppen 30 éves album legnagyobb sikere tőlük, itt a 96.4 Bass.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az USA keleti partján is ünnepelnek ezekben a napokban egy kerek album jubileumot, méghozzá Lost Boys debütáló lemezét, amit a kicsit sem visszafogott Legal Drug Money címre sikerült elkeresztelniük. A Mr. Cheeks vezette négyes elképesztően népszerű volt a 90-es évek közepén New Yorkban, az albumról 6 single jelent meg, ezek közül a René volt az, mivel szerepeltek a Ne légy barom soundtracken is, és aztán be is aranyozódott, akárcsak az album, amiből szintén elfogyott 500 000 példány. A karrierjüket végül egyikük Frikita váratlan halála árnyékolta be, és Mr. Cheeks is hamarosan inkább szóló karrierbe kezdett. De New Yorki himnusz maradt tőlük bőven, ezek közül jön most a legnyáribb, autózáshoz tökéletes Jeeps, Lexcoupes, Beamers and Benz. Mindenki választhat, hogy melyikbe szeretne bepattani, ők a Lost Boys itt a Bass Ride-ban a 96.4 Bass FM.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

that. I love myself.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd The Game, Mos Def, a Cypress Hill és Kendrick Lamar is. Ez továbbra is a Bass Ride, a legjobb nyári hangulatú rap trackekkel, én pedig a nyár nem hivatalos nagykövete, DJ Venom vagyok. A napokban ünnepelte volna 55. születésnapját a TLC-ből jól ismert Lisa Lopez, művész nevén Left Eye. Sajnos már nagyon régóta, 2002-es autóbalesete óta nincs velünk, de a dalai óriási szerencsénkre itt vannak. Most Donnell Jones-szal közös trackjét játszom nektek a nyári dalok sorában, itt a 96.4 Bass FM-en. You know what's up?

korábban megegyeztünk, hogy a nyár nem igazi Nate Dogg trackek nélkül, és West Coast albumok is jöhetnek minden mennyiségben. Na de emellé be kell férnie júniustól szeptemberig a playlistünkbe a legjobb jamaikai zenéknek is, mert ezekből gyakorlatilag árad a napfény. A hip-hop és a dancehall elválaszthatatlanul fejlődött és fejlődik mind a mai napig, végtelen számú együttműködést hallhattunk rap és reggae előadók között. A Def Jam egy ponton egy teljes albumot megjelentetett, amin DMX és Sean Paul vagy Method Man, Redman és Damian Marley szerepeltek együtt. A folytatásban is egy dancehall rap közös stúdió munka eredménye érkezik, Wayne Wonder képviseli Kingston-t, LL Cool J pedig Queens-t, ez a No Letting Go remix itt a legjobb nyári hangulatú zenék között a 96.4 Bass FM-en.

0: FM 96.4 Bass FM.
1: Para salud.
2: Para salud.
3: Primero yo.
4: Ay. Killer style.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B mindig is az első számú nyári rap sláger lesz. Nem tudom elképzelni, hogy valaha letaszítanák a trónról. 33 év alatt még senkinek sem sikerült. Hát persze, hogy DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince, azaz Will Smith örök darabjáról, a Summertime-ról van szó, mert többször elmondtam, hogy milyen előkelő helyen áll minden összesítésben a 90-es évek legfontosabb rap számainak listáján, és azt is, hogy Grammy díjat ért az alkotóknak. Will és Jeff, akik máig remek barátok, pedig jó pár év után hamarosan újra együtt állnak majd színpadra szülővárosukban, Philadelphiában, a próbákról készült videók alapján pedig mindketten bomba formában vannak. Tavaly Budapesten is hallattuk a Summertime-ot Will-től, néhány évvel korábban pedig együtt is előadták a Bazilikánál. Most pedig itt érkezik a 96.4 Base FM. Drums, please!

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten megünnepeljük majd az egyik legérdekesebb Busta Rhymes album kerek szülinapját, szóval több dal is érkezik majd a remixek királyától. Néhány nap múlva Szegeden kerül sor a legenda Timbaland első magyarországi fellépésére, a mai Bass Ride-ot ezért vele zárjuk. Érkezik egy Aliyah remix, amit ő készített, és természetesen Aliyah mellett az ő hangját is hallatjuk benne. Ez érkezik itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden pénteken és szombaton várunk titeket, este 8 és éjfél között hozzuk a talpal ávalót. Péntekenként Revolution vár titeket, az oldalára pedig érkezik mixelni Nash és Venom. Szombaton pedig én indítom az első két órát, utána pedig egészen éjfélig Ben Junior. Úgyhogy szeretnétek írni nekünk, üzenni azt a 0620-964-9999-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Most pedig nincs más hátra, mint előre, az alapítjéről már halljátok, hogy ez nem más, mint Drake, itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban. Play!

0: XFM-en.
1: Bass.
0: Rap. Hip-hop.
1: R&B.
0: Mixben. Superfly. A lemezjátszóknál Prédobia. Prédobia. Prédobia.

0: Figyelj, bro! Told az igét! Superfly! A 96.4 Base FM-en!
1: Base!
0: Rap! Hip-hop!
1: R&B!
0: Mixben! Superfly! A lemezjátszóknál! Prédabia! Prédabia! Prédabia! Prédabia!

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Az elmúlt pár percben Doja Cat énekelt és rappelt nekünk itt a Biz-en. Én pedig Breda Bia vagyok, egészen 10 óráig a lemezjátszók mögött. Hozok old school beateket, újdonságokat, dögös csajos trekkeket, és olyanokat is, ami old schoolnak tűnhet, de nem éppen az. Mint például a következő dal, érkezik G-Eazy és Mark Morrison. Ez az ő újdonságuk a Provide, a Return of the Mac alapján. Itt a Superfly Radio.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Üdvözöllek a Superfly Radio Show-ban, ahol minden péntek és szombat este 8 és éjfél között várunk titeket. Pénteken Revolution, Nash és Venom, szombaton pedig Jó Magam Breda Bia kezd, utána pedig érkezik Ben Junior. Az elmúlt pár percben egy abszolút partindító old school track, a Drop It Like It's Hot szólt, és megyünk is tovább az Outkast-tel is a Miss Jacksonnal a Superfly.

96.4 BSFM Rap, Hip Hop, R&B. Ez volt Laro és a Big Energy. Hozzuk ezeket a vidám vibe-okat, a jó energiákat minden szombat este. Az első két órában a pultok mögött jó magam Breda Bia, utána pedig érkezik Ben Junior egészen éjfélig. Így szombat este hozok olyan dalokat is, amik tökéletesek a parti előtti készülődéshez. Villájammal megyünk tovább, ez a Boys and Girls Pia Miával a Sopafly Radio Show-ban.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombaton a Szobafly Radio Show-ban mixelek nektek 8 és 10 óra között, hozom a kedvenceimet. Lassan az óra végéhez közeledünk, amiben velünk lesz még Ciara, Missy Elliott, Jay-Z, Beyoncé, DJ Khaled, a következő track alapbeatjét pedig már 1000%-ot felismerted. 1992-ben stúdió

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket 8-tól egészen éjfélig a menőbbnél menőbb beatekkel. Én Breda Bia vagyok, aki Ben Junior előtt 10 óráig hozza a kedvenceit, mixelem nektek a nagy bass-es dalokat, ikonikus trackeket, old school-okat és újdonságokat is. De nem szabad megfeledkeznünk a dögös beatekről sem, úgyhogy csajos oldalon is erősítünk. Most például Doja Cat-tel és a Give It To Ya című dalával. Itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Vészefem, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, én pedig Brida Bia vagyok, minden szombaton 8 és 10 között hozom a kedvenceimet. Sokszor kérdezitek, hogy vajon hány éves lehetek, hiszen ilyen klasszikusokat is pörgetek néha a bulikban, hogy egy picit színesebbé tegyem a műsoromat. Ez a Naughty by Nature-től az OPP.

94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 között mixelek nektek a Superfly Radio Show-ban. Remélem, hogy sikerült megalapoznom a terepet Ben Junior előtt és az esti bulitok előtt is. Remélem, hogy valahol találkozunk majd egy buliban, Pesten vagy vidéken. Nem sokára el kell, hogy köszönjek tőletek, de tudjátok, hogy hétköznap is hallhattok minden délután 2 és 6 között, a szombat esték mellett, amikor 8 és 10 között pörgetem a menőbbnél menőbb beateket. Az utolsó 10 percünkben hallható lesz majd még Doja Cat, Chris Brown, most pedig érkezik Kid Ink a Dead Wrong című dalával. Még 2022-ben droppolta és egyenesen a hét öreinek üzen vele. Pörög tehát itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban Kid Inktől a Dead Wrong. Én pedig Breda Bia voltam, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Jövő héten hétköznap és szombat este is találkozunk. Hol máshol, mint itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Andy. Superfly. A lemezjátszóknál Ben Junior.

Pécsbe. Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára bármi jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

leget, hoppá, ő már régen felejtett kaját. Rockstar vagyok, ez az élet menetek, sose mondták, hogy kerüljön el a szereket. Nőben sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek, jaj, hoppá, ő már régen felejtett. Gyere, üljél be, babám.

0: Hip Hop.
1: R&B. Bass.
2: Bass FM.
3: Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartál tudna, hogy tetszem.
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.